0: Jäge! Humede!
1: Mi az az autó, sárkod a szájt?
0: Kértem! Rik menej, edek hod menedája, talud menedája, hú menedája, hú menedája, hú menedája! Hoje!
1: Hoje se já to já!
0: Nagamanda, huarruma! Saje, cita tida, kura
2: vaja!
0: Megérti?
2: Ó, kamu, nokila!
0: Ó, ó, ó, egyik!